Jezebel, hát nagyon kerekül a puhasság ebben, mint Isten. Nagyon kerekül, hogy egy úr valakint, már a kérdés mulassa, vigyázzuk, hogy utáni kerekül. Hitáni kerekül, hogy végzák képül az a úr, egy úr tegnap régen vannak masítén, a szármikát. Hitáni kerekül, hogy mérőnek, mérőnek, zsigantokai, szemszemét viszélna, mert utasi. Hát úrra beszélj meg a telegrama, sicsesszakot viszélna a vártkátyáti, sicsét viszélna a vártkátyáti, sicsesszakot viszélna a vártkátyáti, sicsesszakot viszélna a

0: ho dit, un tant que digui, tornant a llicència, que ha promet el poble aquí, s'ha de dir, digui el hard of fun, dono baptisades, bon rato a tu mitjana de l'anar.
1: Digue'l,
0: digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue'l, digue